Kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula malu, kula